0: Kochichi.
1: Kochichi.
0: Iwujun.
1: Iwujun.
0: Kixati yadke.
1: Kixati yadke.
0: Yachtek.